0: Krikilé.
1: Sapa lek nyekel krikilé?
2: Cendani.
0: Ya.
2: Saiki Cendani dadi.
0: Ya.